0: Tisztelettel köszöntöm az Adai Rádió kedves hallgatóit, Nóta Csokor szeretteinek című műsorunk kezdetén. Külön küldjük jó kívánságainkat azoknak, akikhez ma szólnak az üdvözletek, zeneszámok. Az Adai Rádió daljegyzékének tolmácsolását hallhassák szeptember 13-ára. Solti Károly azt üzente a babám. A Bogarasi kisútra a drága gyermekeinknek, Horthy Zoltánnak és Mariettának közelgő esküvőjük alkalmából gratulál, és egy életre szóló boldogságot kíván a vőlegény édesanyja és édesapja.
1: Azt üzente a babám, hogy nem szeret igazán, hogy nem szeret, nem is fog már szeretni. Ha nem szeret, én sem őt, találom még szeretőt.

kettle. Elmehetsz már kis babám, üdvelettél csapodát, üdvelettél nem is tudlak szeretni. Ha nem szeret is segő, akad végű szerető, minden ujjamra kettő. Ha nem szeret is segő, akad végű szerető.

0: szeretet, üssek ő, akad még hűszerető, minden olyan rakető. Ha nem szeret, üssek ő, akad még hűszerető, minden olyan rakető.
1: Jákó Vera csendül a nóta. A bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és Mariettának közelgő esküvőjük alkalmából gratulál, és egy életre szóló boldogságot kíván, mama Tornyosról.

Damien Ferenckit az ég küld el hozzád. A bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és Mariettának, közelgő házasságkötésük alkalmából kívánom, közös utatok tele legyen megértéssel, türelemmel és végtelen boldogsággal, sok szeretettel gratulál, öcséd Misi párjával.

Melodyton két lakat. Bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és Mariettának közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál, és soha el nem múló boldogságot kíván a vőlegény nászlánya és párja.

Az Adai Rádió daljegyzékét hallhassák szeptember 20-ára. Első Tarnay és Gyöngyi, amikor az őszi szelek. Második Bende trió, Akácos út. Harmadik Madarász Katalin, Visszanézek életemre. Negyedik Solti Károly, Kék ne felejts. Ötödik Kovács Apollónia, Te gyújtottad a szívemet lángra. Hatodik Zorán, Apám hitte. Hetedik Cserháti Zsuzsa, I love you baby. Nyolcadik Omega, Egy életre szól. Kilencedik Demjén Ferenc, Felhőkre festett kép. Tizedik Dolliról álmodtam. Tizenegyedik Alma, Kumbadal. Tizenkettedik Buborék együttes, Vendégcsalogató. Tizenharmadik Herkules, Bírnom kell a célig. Tizennegyedik Iszkiri zenekar, Autót vezet a Manó. Tizenötödik Kovácsovics Fruzsina, Szülinapos dal. Tizenhatodik Topolyai napsugár, Esik eső. Tizenhetedik Piros pipacs, Egyes fia vagyok az anyámnak. Tizennyolcadik Hangulatos hatos, Vékony deszka. 19. Kikindai Kurunci, Elindultam hosszú útra. 20. Tiszavirág tézéka, Erdő szélén. 21. Fehér galamb, Cigánynóták. 22. Bunyós Bigyú, Százszor megsúgnám. 23. Mário, A göndörhaja. 24. Balázs Pali, A titkom, hogy imádlak. 25. Duty, Nem loptam én. 26. Abaházi Csaba, Leszek a tűz. 27. Kobalszki meg a Vega, Játszd újra. 28. Mars, Rólad. 29. Delta, 11 napja. 30. Karamell, Dobbanás. Kikindai vidám fiúk, Virágos kert az én szívem. Bogarasi kisútra, drága gyermekeinknek, Horthy Zoltánnak és Mariettának, közelgő esküvőjük alkalmából gratulál, és egy életre szóló boldogságot kíván a vőlegény édesanyja és édesapja.

Komadó látod édesanyám. A bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és kedvesének, Mariettának esküvőjük alkalmából gratulál, és egy életre szóló boldogságot kíván keresztanyja és keresztapja Tornyosról.

0: A listáról választható dalok végéhez érkeztünk. Most különkért dalaik tolmácsolását hallhassák. Kisgrófó nézését meg a járását. Bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és Mariettának, közelgő házasságkötésük alkalmából gratulál édesanyja, édesapja, öccse Misi és mama.
1: Megény vagyok.

Boldogság szerelem. A Bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és kedvesének Mariettának gratulálnak, megértésben és szeretetben eltöltött házas életet kívánnak a Bőlegény keresztszülei Tornyosról.

A Bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és Mariettának házasságkötésük alkalmából gratulál, és egy életre szóló boldogságot kíván keresztanyja és keresztapja Tornyosról.

A Bogarasi kisútra Horthy Zoltánnak és kedvesének Mariettának, a boldogító igen kimondásához szívből gratulálnak, őszinte szeretetet, megértést és boldog házas életet kívánnak keresztszülei.

Kedves hallgatóink, ezzel befejeztük zenés üdvözleteik, jó kívánságaik tolmácsolását. További jó rádiózást kívánva elköszön Önöktől a műsor mai házigazdája, Bajnár Lili.

most hangosan dobog. Emléked árnya még most is itt lobog. Célhozta hólokon felsír egy dal. Minden ritmusa a szívünkbe mar. Fáradt szívünk most hangosan dobog. Te érted, ki hiányzik nagyon bennünk most a magány dalol. Te már messze jársz, oda fent valahol.

összeszorult az én szívem. Mikor az országba újra beléptem. Én ráborultam édesanyámra, úgy zokottam. Megszólalni már a könnyektől nem is tudtam.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innaprodukt Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vagy. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medica Netter és Netter Plus Ada.

10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsórídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

picit keverjem, hogy aki rám néz, lélegzen és semerjen. Minden legény egyenes, a harmadnapos fordó.

legény egeres, a harmadnapos forró hideg királye. Bementem a patikába, azon módon másnap reggel vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kencefi.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.
1: Esküvő lesz nem sokára, nem csak egy vagy két órára biztatom a papámat.

szellem. Bekötöm majd a fejedet, éjjel-nappal veled leszek, csak te véled igazán. Boldogságom soká tartott, sok gyermekkel meg is áldott bennünket a Teremtő. Én ezt soha nem restellem.

ott vársz. Boldogságnak ez a titka, hűségemet viszonozza, százszor a te csókot szállt. A szerelmet most is érzem, ha átölel tőlem, leülsz, csókot vársz. Boldogságnak ez a titka, hűségemet

0: nálad keverek.
1: A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkálatok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA a következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszky, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szednakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Ad a község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédő fasor létesült Ada kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Ada község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

0: takarít, csak megint, meg csak itt ülsz, nem csinálsz egész nap semmit, csak az a...
1: Ez nem az én dolgom. Nekem a kocsmába lenne a helyem. Normál esetben.
0: Talán a kocsmába készülsz.
1: Kocsmába készülök.
0: Hát nem fogsz menni a kocsmába, megfogod a rongyot és így van fog segíteni.
1: Jó,
0: hát segítek később. Jó, majd később.
1: Persze, így van, mert jönnek a barátaim. Nem jöhetnek?

Önkéntes vérelés adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi gépem, fém barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a nyugdíjasztatás, a búcsú napja épp ma van. A magamfajta vénlegényhez nem való a könny,

kevés, jól esik majd, az semmit tevés. Barkácsolsz délig és ebéd után, kiülsz egy padra, vagy sétálsz Budán. Térdeden ül majd két kis unokád, nyúzzák a vén nagypapát. Ne búsulj, öregem,

Hát igen, egy életet töltöttünk itt együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg műhely? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a vekkel csörgése, a hajnali villamosok álmosító, zötyögő zakatolása, a gépek harsogó muzsikája, a cimborák dörmögése, és az inasok, bocsánat, az ipari tanulók féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Majd elpepecselgetek a kertbe. Nézem a sakkozókat a téren, majd kijárok pecázni a Dunára. Talán igazuk van azoknak, akik így búcsúztattak a gyárban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés, jól esik majd a semmi tevés. Barkácshoz délig és ebéd után kiülsz egy padra, vagy sétálsz Budán. Térdeden ül majd két kis unokád, nyúzzák a vén nagypapát. Ne búsulj, öregem, akad dolgod elég, igazán most fogsz csinálni.

say.

Kristo egedileg fúrja. Mindent, mindent elfelejtek, ha a primás, a fülemnek húzzak. Húzzat, húzzat, öreg primás, a hegyen.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendik kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tisztelt termelő! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésünk napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

nagy büntetés, már nem bánom álom vagy való, nem tudom szégyene, de jó.

mikor elmegyek, pedig látod, hogy csak viccelek.

magad az törő csak már senki fel. Ne higgy a barát,

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A Valami Köri Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

središ. O Elsa lo sineš, lato maš, o šir me gaš po kis. Kocog juk at os életet, mert úgysem torcsoká. A gyorsan elszálló éveket, tegyük!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

hogy nem igaz. Ott jártak ők, a repülők.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: ébredés. Hölgyeim és uraim, a színpadon az örökség!
1: Adán az alsó rétben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

0: Köszönjük szépen.
1: A Tiszakóp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakóp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyanicsica, Nenad Dudvarszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Dusan Szedmakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Ada község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Ada kijárásában.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Vukkerezsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Vukkerezsik utca 15.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.
1: Yeah, this is a story about love. This is a story about hate. When tolerance brings a tragedy, passion and pain, it's a thin line between what we get. So goes our story about Romeo and Juliet.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot!

kitelt termelő. A Kitelt DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható,

Kitedi UU Adai Kooperáció, Ipari út 9, Mohol, 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Miért van, hogy bárhova megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feletted már, és esténként várod,

Adán az alsó rétben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Standard kommunális közvállalat ADA értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy az elosztó gázhálózaton végzett munkátok miatt szeptember 14-én hétfőn reggel 7 és 10 óra között a földgázszolgáltatást átmenetileg szünetelni fog. A megjelölt időpontban gázellátás nélkül marad Mohol település teljes egésze, ADA következő utcái: november 29, Boris Kidrics, Zsikica Jovanovics, Krajiska, Grobjanszka, Nusitjeva, március 8, Hajduk Vejková, Becsei út, Gyuregyani Csica, Nenad Dudvarszki, Szabó Szepesi László, Dósa András, Moholi út és Zsuszán Szedmakov utca. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

A község önkormányzata a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédő fasor létesült Adaki járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Adaközség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

végig azt hittem, hogy meg fogok halni nélküled.

a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.